Egy szál virág lesz majd az ablakodban, egy szál fehér virág. Az elmondja majd néked nagy titokban, hogy a szívem vár te rád. Az elmondhatja

Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát. De szeretem puha sejem, fekete szép haját, bubi fejét, cica szemét, kicsi kezét. Jaj, de szeretem maga csúnya, maga csúnya, maga pont az esetem.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izolámpára. Újjászületett a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egy éves jótállás, minden óra számozva van.
2: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

hitel a bog nem tudom. Csak azt tudom, hogy minden boldog percem néked áldozom. Nem lehet ez csupán, csak egyszerre

egy-egy magányos alkonyon. Nélküled lenni még

0: háromcsöves, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves, varázsszemes, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép- és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, erspielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören!

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itt Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal, ilyen gerőpajtás mondja az első felirat, ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása mondja a másik.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja? Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszínszappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

leszünk hajnalba. Egyik sír semmi ivó víz, másik bőkor egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földikén. Tempótak szól a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak! Négy bús tebe paktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda!

0: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
1: Hallja, micsoda pesses ember maga.
0: Én, pesses? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

szörnyol, kor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Hogy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelemből sülünk, akár a lipaszomba, bombocsásson meg ezt a dogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: én sosem részek, lehet jár vagy szél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám is van, testőt is csak azért hittam, mert a szívem fáj, hogy te máshol futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnap megunja.
1: De nálam a te szerelmednek van csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeret.

0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy hibám is van, nekünk is csak azért hiszem, mert a szívem baj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnak megújja.

0: Hey!
1: 为妻不足丧。
0: Hey!

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen vészgálitos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

Annakkal tekerek, tekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd ott a fákon, már pirosak a levelek, testvére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünnepel, tünnepel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Hor már az új bor, a hordó kerek fenekét, édes a tőlő és bő a termés az idén. Hűvösszellő járja a rétet, bújj hát hozzám én szerelmesem. A két karommal betakarlak téged, két kicsi kezedet megmelengetem. Hely, színát organok a szekerek, szekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Tilkak a sinteget, kicsi

no illat van a hajadon, mert színát hordanak a tekerek, tekerek. Én a bakon ülök, te veled, nézd ott a fákon, már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünetel, tünetel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Formára tújbor a hordó kerek fenekét, édes a főző, ízbő a termés a titét. Hűvös szellő nyárja a rétet, fúj hát hozzám én szerelmesen.

Akkor ennyi az egész, ezt kérem én. Volt fénynél álmodozni szép, ez szintén nagyon fontos pont. Hát nékem jól esik, ha még egy-két kis bolondságot mond. Önnek tudni kell, egy nőnek udvarolni kell, reszketve átölelni kell.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
2: Ezekben mi ütött? Egész jól muzsikálnak.

din kopeckę szemnę, götte pista bojton, csókot kérna, pista nézi, ilyen kis katinka dirgord, már a hinca meg.

0: Mi történt? A karmestert a csendőrség letartóztatta.
1: Nyelted le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
2: Na, ne féljetek, amíg engem láttok. Gyertek csak velem.
0: Istenem, mi a bocsú?
2: De ne izgassátok magatokat, én mindent
3: elmondom. Luizinén!

0: rádiót a dolgozóknak.
1: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.
2: Egy csokori bolyát az ablakodon át, ma éjszakain bedobtam a szobádba. Ha nem is érdekel, fogadjad mégis el, s az ártatlan kis csokrot tedd majd pohárba. Ott újra kinyílnak a virágok, tudom az ibolyát, te imádod. Emlékszem egy május este egymás gondolatát lesve, megvettünk egy kosár ibolyát. Ez ma egy éve volt, a május úgy dalolt, s a csillagos ég ráborult a Dunára. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással jársz most karon fog.

fény. Enyém volt a szíved lelked, behúnyt szemmel azt lehelted, így még senkit nem szerettél talán, te mondtad ezt.

egyébe volt, amely súgy dalom, s a csillagoség ráborult a Dunáron. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással járt most karom.

Szerelem nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont.

0: Tipsy, szerelem hez nem kell így, szerelemhez kell egy kis lány, és egy fiú kell aztán ki. Megnyugtató dolog, ne tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
1: Egy a fontos ma már, a tananyag, feletető tanár, majd csak akad. Egy-két lett képtel is mondhatsz előre, nos halljam.

szombaton meglátogatott a fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egy éves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: lássuk, behibáztunk mind a ketten. Rossz tanácsadó a büszkeség.
1: Kár lenne most félbehagyni minden, kár lenne nékünk búcsúzni még.
0: Nagy csodákról álmodunk örökké, s elfeledjük, emberek vagyunk.

0: elhibáztunk mind a ketten.
1: Rossz tanácsadó a büszkeség,
0: hát öröld le a

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: A meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

még otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon festi cakkosra a száját, és extra billát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

Nemen, most nemen tovább. Ölej, csak ölej, most el.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majd, ha a kürtöst rongítál, gondolatban ott leszek én a hanglinál. Majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

0: September, október, november, most legyen szerelmes az ember.
1: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
0: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
1: Mert ez a kép hónap már régen.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Ma már hála Istennek a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

kacagsz, hogy soha se tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz. Neked üzenem, hogy nem sírok, hisz

adieu. Da si fai dito ed adieu. Mi cuore poi schlossa la taru. Mi cuore spesso scuccio tu mon. Adieu. Mujeres ad macos adieu. Kai hatona chiro si adieu. Shabla podon bene pokon. Mujeres ad mas min denki voldo. Shot ilet ad mint nyuzes pronjot hordon. Adieu. Széleset nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

úgy érzed más, mindenképp boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jokonai Rádió. Jokonai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

0: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pap of Hungary in the race.
0: Első tehát, Pap László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: Nederlandse omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt, een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.

Alla lill, bässi, itza, pizza, méri, lulu, maja, ditta, ibe. Csöppi, sárika, zsuzsu, egy tucat tündér nékem talol. Sajnos a legszebb elhanyagol. Szomorú tény,

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Hello, Radio Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

tudom, nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom. Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt, csak akkor az a behemoszt.

Istenem, pasas belém kötött, de meg is járta, mert két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke dacos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki az én aranyos kis kalaponot. Ja Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom.

pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam. Pozsonyban, egy kis harang van a toronyban, imához csilingel a templomban. Kéklő Dunán suttogó szél hangja felém száll, mákos patkó, diós patkó, várj, megjövök már. Pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam.

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: Óvja töltőtollát, használjon Dőri tintát.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

0: Pesten, kis Pesten, és Kino Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen ez gabár falán, itt halkan csók csattan, azt nézi talán.
0: Száz csillag ég a vén Dunán, és látja, hogy szívünk lobban, dobban. Vasárnap este Pesten, becs szóra, meglestem. Más se hallható.
2: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
3: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
4: A cucu öngolja,